0: Mi ismay da fun. Rang kuda nu kuda ali kuda hudu kuda fene ye dive hiyudum.
1: Aduhamun tidani nuadi eke megahertz divehi FM.
0: Dom veli